Thank you.

c'est ça.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajjai László. Pünkös vasárnapi műsorunk témái. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke a béke, a misszió és az igazság lelke. Pünkösd ünnepen kérjük a Szent Lelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szent Atya Regina Czőli imája. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke a béke, a misszió és az igazság Szent Lelke. A Szent Atya pünkös vasárnapján délelőtt 10 órai kezdettel a Szent Péter Bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét. Homiliájában a feltámadt Úr ajándékának 3 vonását emelte ki. Jézusnak pünköskor kiáradó Szent Lelke békét teremt övéi szívében, amelyet tovább kell adniuk a világnak. Jézus Szent Lelke misszióba küldi az apostolokat, hogy tovább építsék az Úr országát, és végül a Szentlélek az egyház közösségét fokozatosan elvezeti Isten igazságának mind mélyebb ismeretére. Az ige liturgia során az evangélium előtt a kórus elénekelte a Veni Sancte Spiritus szép pünkösdi szekvenciát, amelynek szövege magyarul így hangzik: Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet, sugarát. Jöjj, szegények atya te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélek újulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihletet, ha fényt nem ad, ember szívben ellohad, minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszusságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévejeg. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet. Jámbornak jutalmazást, engedj boldog távozást, mindörökké mennyeket. Amen. A húsvéti időszak pünkös mai ünnepén teljesedik be, kezdte beszédét a Szent Atya. Hogy kiemelje a megváltás eseményének egységét, az evangélium ismét a hét első napjára vezet minket.
1: Al primo giorno della settimana.
0: Vagyis arra az új napra, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítmányok előtt, és megmutatja nekik kezét és oldalát. Az Úr megmutatja nekik dicsőséges testét, pontosan a sebeket, a keresztre feszítés nyomait. A szenvedés e jelei, amelyek minden szónál beszédesebbek, átváltoztak. Aki meghalt, örökké él.
1: Vive per sempre.
0: Amikor meglátják az Urat, a tanítmányok is új életre kelnek. Félelmükben bezárkoztak az utolsó vacsora termébe, de Jézus a zárt ajtók ellenére is belép oda, és látása örömmel tölti el övéit. Áthalad a mi halálunkon, kinyitja a sírt, és szélesre tárja azt, amiből számunkra már nem volt kiút. Megjelenését Krisztus e köszöntéssel kíséri, béke veletek, és rögtön utána ráleheri tanítványaira Szent Lelkét. A feltámadott tele van élettel, miután megmutatta a testét, mint igazi ember, megadja Isten életét, mint az Atya szeretett fia, aki értünk testvérré és megváltóvá lett. Ugyanabban az emeleti teremben, ahol az új és örök szövetség megkötetett, Jézus kiárasztja a Szent Lelket. A vacsora és az árulás helyszíne átalakul, és az apostolok bezárt sírjából az egész egyház feltámadásának anyaméhe lesz. Ezért pünkös húsvéti ünnep és Krisztus testének ünnepe, amelynek kegyelméből mi magunk is részesedünk. Éppen ezért Leó pápa a pünkösdi misztérium ünnepléséből három szempontot emelt ki. Először is a feltámadt Krisztus lelke, a béke, szent lelke.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della pace.
0: Krisztus ugyanis az ő húsvétján keresztül békét teremt Isten és az emberiség között, a szent lélek pedig ezt a békét önti a szívekbe és terjeszti el a világban. Ez a béke a megbocsátásból fakad és a megbocsátáshoz vezet. Azzal a megbocsátással kezdődik, amelyet maga Jézus ajándékozott nekünk, akit elárultunk, elítéltünk és keresztre feszítettünk. Ő szeretetével meglep minket, hiszen éppen ő az, a feltámadott, aki mondja nekünk, akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Ezekkel a szavakkal Jézus egy isteni művet bíz ránk, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ezt a hatalmat az egyetemes megbékélés jeleként kapjuk, az Úr a béke lelkét árasztja a történelem elejétől a végéig, mert az, aki mindenkit megváltott a haláltól, senkit sem zár ki. A Szentlélek ugyanis Úr, és életet ad a teremtés kezdetétől fogva, amikor a vizek felett lebegett, és most, a megváltáskor megváltoztatja a világ történelmét. Pünkös valóban az új szövetség ünnepeként teljesedik be, vagyis Isten és a Föld minden népe közötti szövetségként. Míg az égből jövő zúgás, a szél és a tűznyelvek az utolsó vacsora termében a Sínai hegy ősi jeleire emlékeztetnek, addig Isten szent törvénye a szívünkbe íródik. A Szentlélek által a szeretet betűivel vési a szeretet törvényét Krisztus saját testébe és a főnek a testébe, amely az egyház. Homiliája második szempontjaként Leó pápa a feltámadott lelkének missziós vonását emelte ki.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della missione.
0: Ahogyan az atya engem küldött, mondja az Úr, úgy küldelek én is titeket. Így von be minket a lélek Jézus küldetésébe. Annak a küldetésébe, aki Istentől származik, és Istenhez tér vissza a Szentlélek erejével, aki az atyától is a fiútól származik, és akit vele együtt imádunk és dicsőítünk, az egyetlen Istent. A Szentlélek Krisztus élő szeretete, amely átjár minket, ösztönöz minket, támogat minket a küldetésben. Miközben az apostoloknak megadja a hatalmat, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, ugyanaz a Szentlélek megtanítja az emberiségnek az üdvösség ismeretét. Most, hogy az apostolok magukba fogadták a feltámadott leheletét, ez a hír hangzik el ajkukról, ezt mondja Péter és akik vele vannak. Pontosan pünkös napján kezdik el az apostolok hirdetni a keresztre feszített és feltámadott Jézust. Isten nagy művei mind a megváltásban összegződnek, amely a hitből indul ki. Valójában a Szentlélek első műve bennünk az a hit, amellyel kijelentjük, Jézus az Úr. Ez a hit él és kifejeződik minden jó cselekedetben, az irgalmasság és erény minden cselekedetében. Isten művetéján mi vagyunk, akik ma a világ minden tájáról idejöttünk, meghívás nyerve az Úr asztalához, összegyűlünk szavának hallgatására, és küldetést kapunk arra, hogy tanúskodjunk róla mindenütt a világban. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, valóban részesei vagyunk az evangéliumnak. Az egész egyház főszereplője annak, nem csupán őrzője. A Szentlélek erejével ige hirdetésünk örömmel és reménnyel telik meg, mert mi, éppen mi vagyunk a világ újdonsága, a Föld sója és a világ világossága. Természetesen nem a mi érdemünkből, sem kiváltságunkból, hanem az Úr szava által, amely megszenteli a bűnöst, meggyógyítja a leprást, és azokból, akik megtagadták őt, apostolokat teremt. Egyrészt, ezt jól látjuk, vannak olyan változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem tévedések és erőszak közt megöregítik azt. Másrészt viszont a Szentlélek megvilágosítja az elméket, és új életerőt ébreszt a szívekben. Így alakítja át a történelmet,

0: amikor egységet kért egy házának, egy olyan egységet, amely Isten szeretetén alapul, amely egyúttal a mi szeretetünk forrása is. A Szentlélek, aki a prófétákon keresztül szólt, mindig előmozdítja az igazságban való egységet, mert bennünk megértést, egyetértést és az élet következetességét ébreszti. Ahogy Szent Ágoston tanítja, a Szentlélek akarta, hogy a nyelvek ajándéka legyen az ő jelenlétének jele, amely nyelveken az egyetlen hitben megértik egymást. A vigasztaló teát megvéd minket mindattól, ami ezt a megértést akadályozza. A pártosságtól, a képmutatástól, a divat irányzatoktól, amelyek elhomályosítják az evangélium fényét. Az Isten által nekünk ajándékozott igazság így minden nép számára felszabadító szó marad, olyan üzenet, amely belülről alakít át minden kultúrát. A feltámadott lelke ugyanis nem egyetlen egyszer áradt ki mindenkorra, hanem folyamatosan. Ahogy az eukarisztia Krisztus élő jelenléte, amely mindig táplál minket, úgy a Szentlélek is belénk vési az ő jelét a keresztségben, amely keresztényé tesz minket, a bérmálásban, amely tanúkká tesz minket, s a papságban, amely Isten népének szolgáivá és pásztoráivá rendel minket. Minden szentségben ő adja. Ő a dátor munerum, ő a küldetések osztója, a szentség forrása, aki megsokszorozza az ajándékot és a karizmákat az imádságban, az irgalmasság cselekedeteiben, Isten igéjének tanulmányozásában. Ahogy az apostol tanítja, a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Éppen ezért vagyunk egyház, az egyetlen test, amely Istenből él, és a világot szolgálja. A Szentléleknek köszönhetően mindenkinek elvihetjük az igazi békét, az üdvözítő igazságot, vagyis magát Krisztus Urunkat, hangsúlyozta a Szent Atya, majd így fohászkodott. Kedves testvéreim, lángoló szívvel imádkozzunk ma azért, hogy a feltámadott lelke megszabadítson minket a háború gonoszságától, amelyet nem egy szuperhatalom, hanem a szeretet minden hatósága győz le. Imádkozzunk azért, hogy szabadítsa meg az emberiséget a nyomortól, amelyet nem mérhetetlen gazdagság, hanem kimeríthetetlen ajándék vált meg. Imádkozzunk hozzá, hogy gyógyítson meg minket a bűn csapásától, a Jézus nevében minden népnek hirdetett megváltás révén. Ez az a kegyelem, amely bátorsággal tölti el az apostolokat, adja meg nekünk is, ma és mindörökké. Mária, az egyház anyja közben járására,
1: per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
0: Zárta pünkösdi homíliáját Leó pápa a Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt bemutatott szentmisén.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Pünkösd ünnepen kérik a Szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szent Atya Regina Czöli imája. Ahol jelen van a Szentlélek, ott megvalósul a testvériség, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvén beszél. Isten a szerető atya lelke egyesíti és összehangolja a különbözőségeket, megvalósítja a népek közötti békét. Tanította Leó pápa pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szentlélek ma is elkísér bennünket életünkben, megnyitja az Isten felé vezető utat, az egyház kapuját, és szívünk ajtaját. Segítségével teremtsünk testvéri világot, amelyben a béke uralkodik, hangzott Leó pápa buzdítása. Pünkösd ünnepén arra kaptunk meghívást, hogy elmélkedjünk a Szentlélek ajándékáról, amely bőségesen áradt a születendő egyházra, és tagjai ma is újra megkapják, mint fényt és erőt, amely elkíséri őket életünk minden helyzetében. Kezdte beszédét 14. Leó pápa, a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Tanításában a Szent Atya pünkös liturgiájáról emlékedett. János evangéliumi szakasza és az apostolok cselekedeteinek második fejezete a Szentlélek érkezéséről számol be, miszerint a Szentlélek kinyitja az ajtókat.
2: Lo spirito apre le porte.
0: Az evangélium azt mondja nekünk, hogy együtt voltak a tanítmányok zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Az apostolok cselekedetei könyv második fejezete szerint a Szentlélek heves szélvé

kézként érkezett, kinyitotta az ajtókat, és arra ösztönözte a tanítmányokat, hogy lépjenek ki, és hirdessék a feltámadott Krisztus örömhírét. Mi is feltehetjük magunknak a kérdést, milyen ajtókat nyit meg a Szent Élek? Folytatta beszédében a pápa, majd három ajtót jelölt meg. Az első maga Isten kapuja, abban az értelemben, hogy megnyitja számunkra az Isten misztériumához vezető utat, amint kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. Szent Lelke ajándékával Isten megadja nekünk az igazi hitet, megérteti velünk az írások értelmét, közelről megismerteti magát, és lehetővé teszi számunkra, hogy részesüljünk saját életében. A Szentlélek segít bennünket, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk Istenről, hogy találkozzunk vele Jézusban, és nem csupán a törvény megtartásában. Segít, hogy felismerjük őt saját magunkban, és felfedezzük jelenlétének jeleit mindennapi életünkben. Fejtette ki tanításában Leó pápa. A második ajtóról megállapította, ez a cenákulum, az utolsó vacsora helyszínének, vagyis az egyháznak az ajtaja. A Szentlélek tüzen nélkül az egyház a félelem fogja marad, szorongásra tekint a világ kihívásaira, önmagába zárkozik, és képtelen párbeszédet folytatni a változó időkkel. A Szentlélek megnyitja az egyház kapuit, hogy az mindenki számára befogadó és vendég szerető legyen, még azok számára is, akik bezárták kapuikat Isten, a többiek, a remény és az élet öröm előtt. Leó pápa idézte elődje Ferenc pápa szavait, amelyekkel 2023. október 4-én a püspöki szinódus rendes közgyűlése megnyitásakor bemutatott a szentmisén, homiliájában emlékeztetett küldetésünkre, vagyis arra, hogy legyünk egy áldásosztó és bátorító egyház, egy mindenki számára nyitott kapukkal rendelkező egyház. A harmadik ajtóról szólva 14. Leó pápa arra mutatott rá, hogy a Szentlélek megnyitja szívünk ajtaját, segítve minket abban, hogy legyőzzük az ellenállást, az önzést, a bizalmatlanságot és az előítéleteket, és képessé tesz bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként és egymás között testvérekként éljünk. Ahol jelen van az Úr lelke, ott testvériség születik a személyek, a csoportok és a föld népei között, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvét beszéli, amely egyesíti és összehangolja a különbözőségeket. 14. Leó pápa végül arra buzdított pünkösd ünnepén, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Nyissa ki mindazokat az ajtókat, amelyek még zárva maradtak. Szükségünk van rá, hogy újból felfedezzük Istent, mint szerető atyát, hogy olyan egyházat építsünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, és teremtsünk olyan testvéri világot, ahol a béke uralkodik minden nép között. A pápa beszédét a szűzanyához intézett fohásszal zárta. Az első tanítmányokhoz hasonlóan bízunk Szűz Mária, a Szentlélek lakóhelye és az egyház anyja közbenjárásában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkösd vasárnapi műsorunkat hallották. Áldott ünnepet kívánva búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn Szűz Mária, az egyházanyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvi beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem Kunuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását. Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol. Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést, meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy ez erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.
0: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia, és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjászülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
1: That no machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szemben a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Úrunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas. 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság korunkban, ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát, majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza, meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szentatya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szentatya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn Szűz Mária, az egyházanyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvi beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásait szívemben visszhangozva szemléljem konuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását. Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol. Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést, meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy ez erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.
0: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia, és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjá szülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
1: That no machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom. Ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szembe a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Urunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas. 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. Korunkban ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szent Atya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát. Majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza. Meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szent Atya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szent Atya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!